0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim 92. Jodim FM.

kincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostrova, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Biodin FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Lemergi Halicsánka megszerezte az új szezon első trófeáját, miután maga biztosan felülmutat az ungvári Kárpátit az ukrán női kézilabda szuperkupa 2026-os döntőjében. A bajnokcsapat esélyt sem hagyott riválisának, és 48-36-os győzelmet aratott. A mérkőzés első fél idejében a Halicsánka 5 gólos előnyt épített ki, majd a szünet után teljesen kézben tartotta a játékot, és maga biztosan lezárta a találkozót. A Lembergi klub továbbra is dominál az ukrán női kézilabdában, a 2025-26-os idényben duplán tudott, hiszen megnyerte a bajnokságot és a nemzeti kupát is. A következő szezonban a Halicsánka a lengyel szuperligában szerepel majd, emellett indul a női IHF kupában is. Krivicska Halicsánka zdobula perši trofej novou sezonu v plénu na perimíři Užrojský Karpaty u mači za superkubok Ukrajiny. Čempionka Ukrajiny nezaležila šanci u superniciam i vyhrali z ústří s rachunkom 48-36. Už u peršomu tajmi Lvivianky zabezpečili komfortnu perevahu u 5 mečiv, a pizdia perervy povnistiu kontrolювали hru та dobili mač do переконливої перемоги. Галичанка продовжує домінувати в українському жіночому гандболі. За підсумками сезону 25-26 команда оформила золотий дубль, ставши чемпіонками країни та володарями національного кубка. У новому сезоні львівський клуб виступатиме в польській суперлізі, а також зіграє у жіночому кубку ЄГФ. A kárpátaljai Dávid Teslenko ezüstérmet szerzett a 31. Veikó Kickbox világkupán, amelyet Budapesten rendeztek meg. A sportoló a felnőttek mezőnyében a 60 kg-os súlycsoportban low kick szabályrendszerben versenyzett. A viadal több mint 3000 résztvevőt vonzott 52 országból, így a szezon egyik legnagyobb nemzetközi eseménye volt. Teslenko az ungvári Arany Skorpió klub nevelte, aki korábban már több alkalommal is bizonyított az országos versenyeken. A sportkarrier mellett Dávid az ungvári Nemzeti Egyetem jogi karának hallgatója. Закарпатець Давід Тесленко здобув срібну медаль на 31-му кубку світу з кікбоксингу Вейкоу, який відбувся в Будапешті. Спортсмен виступав серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг у розділі лоу-кік. Турнір зібрав понад 3 тисячі учасників із 52 країн світу, ставши одним із наймасштабніших стартів сезону. Тесленко – вихованець ужгородського клубу «Золотий Скорпіон», який вже неодноразово відзначався перемогами на всеукраїнських змаганнях. Окрім спортивних успіхів, Давид навчається на юридичному факультеті УЖНУ. Vasárnap, szeptember 13-án Pisztraházán rendezik meg a 9. Wine Run futóversenyt. A résztvevők 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateaupaug szőlő ültetvényei között. A verseny egyben a Borostyán Liga 2026 idei szezonjának záró eseménye. A Borostyán Liga idei sorozata 4 egyedi helyszínt vonultatott fel. Az ungvári Sakura futást, a perecsenyi Levendula hegyversenyt, az egeresi Bivaj legelőkön tartott telefutást, valamint a Munkácsi Tea Cserje ültetvényen megrendezett futást. Az esemény szervezői közölték, azok a futók, akik teljesítették a Borostyán Liga összes állomását, exkluzív díjat kapnak. У неділю 13 вересня у селі Пістрялово відбудеться 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Chateaupaug. Подія стане фінальним етапом сезону Ліги Плюща 2026. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації. Сакурові алеї в Ужгороді, лавандові поля Лавандової гори у Перечині, пасовище буйволів в Олешнику та чайну плантацію Мукачеві. Організатори повідомляють, учасники, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримують ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлоттак.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, hadd legyen a hálái az első szó, megköszönve te néked az éjszakát és a reggelt, e mai napot. És köszönjük, Urunk, hogy e mai nap is úgy van ott te előtted, hogy neked gondod van, terved van, és hadd könyörögjünk azért, hogy mindezt enged értenünk, elfogadnunk. És hogy csodálatos megérten azt, Urunk, hogy a világ történelemben mindig is voltak olyanok, akiket te megszólították, kihívtál, és akik a te szavad által változtattak, újat kezdtek. Urunk, szeretnénk mi is így engedni a te szavadnak, hogy buzdítson minket, bátorítson, vezessen, tanácsoljon. Kérünk, cselekedj közöttünk irgalmasan. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetségi szakaszból olvasom. Zsidókhoz írt levél 11. részéből a 30. verstől a fejezet végéig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Hit által omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül jártak. Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről, prófétákról. Akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat. Mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások, megosztoroztatások próbáját állották ki, sőt bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak, kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó e világ. Bújdosva pusztákon, hegyeken, meg barlangokban, földnek hasadékaiban. Mindezek noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéreteket. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Hithősök vannak előttünk újra. Ami talán nagyon elgondolkodható, és jó újra felelveníteni azt, hogy tulajdonképpen hit és hit között milyen óriási különbség tud lenni. És hogy nagyon sokszor a hit értelmezését rossz irányból végezzük. Mert hogy megvan ennek a világnak is a maga módja, módszere, hogy hogyan tekint arra, hogy a hit az mit is jelent. És sokan meg is állapítják, hogy hit nélkül valóban nem lehet élni. És ez így is van, mert ahhoz, hogy kilépjek a házból, már hit kell hozzá, hogy nem esik rám egy kő, vagy egy cserép, vagy bármi. Tehát szinte minden egyes lépésnél a hit valamilyen formában ott kell legyen. Viszont nem mindegy, hogy ez a hit mit is jelent. Ugyanis az, amiről a Szentírás beszél, és amit a Káténk nagyon gyönyörűen összefoglal, és ezt jó feleleveníteni, hogy mi is az igaz hit. Nem csak igaznak tartása mindannak, amit Isten az ő igében kijelentett, hanem szívbéli bizalom. Két dolog. Igaznak tartása mindaz, amit Isten kijelent. Ismeret, amit Isten kijelent. És itt van még szintén egy nagyon nagy kísértés az embernek, hogy ismeret megvan. Csak egy dologról feledkezünk el, hogy ez az ismeret, ez Istennek a kijelentése. Nem csak általánosságban az, hogy mit tudunk arról, hogy ebben a világban mik történtek. De sok ember van, akit, ha megkérdeznénk, csipőből vágná az, hogy Gedeon története, Jefte története, vagy más nagy alakok, akiknek, vagy Dávid története. Tehát nem az ismerettel van önmagába véve gond, hanem amikor elfeledkezünk arról, hogy mindezek az események nem önmagukban értelmezendők, hanem mint Isten kijelentése. Azaz, mint Isten kijelentése, hogyha a zsidókhoz írt levélben megnézzük a hithősöknek a leírását, mivel kezdődik? Ábel, Kain. Áldozat bemutatása. Ahogy mindketten visznek áldozatot, de hit által más az az áldozat, amit Ábel mutat be. Mit is akar ez értelmeztetni velünk? Azt, kedves testvérek, hogy minden egyes cselekvés, amit megtehetünk lehetőségeinknél fogva, nem mindegy, hogy hit által, Istenben gyökerezve, rátekintve, megértjük-e benne az Isten akaratát? Mit is értek ez alatt? Az, hogy sok mindent fel lehet ismerni, ahogy hitvallásunk vallja is, fel lehet ismerni az Istenből általános kijelentésként, természet kijelentésében. Sok mindent lehet látni, hogy minden, ami körülvesz bennünket, túlmutat önmagán. De ott van a különleges kijelentés is, ami viszont már sokkal konkrétabb és fókuszál. Azaz, hogyha ezeket a kijelentéseket, amiket látunk, ha újra csak nem mutatnak túl önmagukon, és nem mutatnak az élő Istenre, akkor sok mindent észrevehetünk, de a lényeget nem. Nem véletlen fogalmaz így a Káténk, hogy amit Isten az ő igéjében kijelentett. Isten kijelentett. Tehát ilyen értelemben a Szentírás előttünk, kedves testvérek, nem más, mint Istennek kijelentése önmagáról, szándékáról, te rólad emberről, és erről a teremtett világról. És amikor valóban ezt értjük meg, hogy az isteni kijelentésbe gyökerezik minden, akkor már az önértelmezésem is egészen más értelmet kap. Sokan felteszik kérdésként, hogy mi végre élek, vagy miért vagyok, vagy mi a célja az életemnek. És magamból kiindulva egyszerűen lehetetlen megtaláljam azt az értelmet, ami a lényege a létemnek. Csak hogyha Istentől kiindulva, mi volt az ő szándéka, miért teremtett, megteremtve, mi a további szándéka, hogy gondolja az Isten. Tehát minél inkább megértem azt,

Mi van rám nézve a kijelentésben? Hogy ezt a szeretetet én hogyan távolítom el magamtól? Hogy fordítok neki hátat? És nem véletlen, hogy Kain és Ábel története van előttünk a hithősöknél elől, mert rögtön az első lépés, az emberiségnek első lépése kint az Éden kertjéből, mivel kezdődik? Az Istennel való kapcsolat, áldozat, közbevetése által lehetséges. Csak az áldozat által. Mert a bűneset következtében elszakadtam, távol kerültem. És ahhoz, hogy az az isteni szándék, amely ezt gyógyítani akarja, építeni akarja, ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ezért részemről be kell lássam azt, hogy tőlem nincs út, csak az Istentől, Istentől hozzám. És akkor így nézzük meg lépésről lépésre, nagy lépésekkel a mai napig e szakaszunkat. Itt van előttünk Jerikó kőfalának leomlása hitáltal. Milyen abszurd dolog, és mennyire kiviláglik, és nem véletlen ezek a példák, amiket kiemeltek a 11. részben, mert ezek valóban ilyen kiemelkedő példák, tehát nem megszokott, természetellenes. Mi az, hogy 7-szer, 10-szer körbejárok valamit, csörömpölök, és akkor egyik pillanatra másikra leomlik a kőfal. Abszurd. Hát ilyen mesevilága. És arra mutat rá Isten igéje, hogy az, amit mesében fantáziaként elképzelhetsz, az Istennek a hatalma cselekvése sokkal, de sokkal nagyobb. Fantáziádat is meghaladhatja. Igen, Istennél ez is lehetséges, hogy az a kőfal egyik pillanatra a másikra összeomoljon. Vagy ott van egy másik példa, Ráháb. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő. És akkor elkezdjük a kijelentést ismergetni, és akkor rájövünk, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ez a Ráháb hitt abban, hogy ahogy jön Isten népe, és elfoglalja, és az ígéretébe belelép, akkor én is ennek részese lehetek, hanem ha megnézzük az életét, akkor azt látjuk, hogy félelmetes módon épült be egy olyan vérvonalba, nemzetségtáblázatba, ami Isten fiának a megszületését hirdette meg. Ott van benne. Tehát felfoghatatlan, micsoda emberileg értelmetlen, és minden elgondolásunkkal sokszor szembe menő az, ami egyénileg és úgy általánosságban is az Isten kijelentésébe gyökerezve megtörténhet. Mit mondjak még, kifogynék az időből, és ez egy nagyon jó mondat, mert egyesével is lehetne külön venni ezeket a hithősöket, vagy hiteseményeket, de csak neveket említ, ugye azt mondja Gedeon, Bárák, Sámson, Jefte, Dávid, Sámuel, proféták. Hát sokan vannak, és mi nem is sorol fel mindenkit. Talán érdekes azokról beszélni, akik kimaradtak, akikről olvasunk. Beszél Dávidról, de nem beszél Saulról. És vajon hányan maradtak még ki, akik valamilyen oknál fogva nincsenek ott? Az is érdekes, hogy nem időbeli sorrendben beszél ezekről. Mert például Gedeon és Bárák időbelileg jól megcserélhetőek. Mert Bárák jóval korábban midianitákkal harcol. De számtalan olyan érdekessége van ennek a leírásnak, amiben valóban egy elgondolás szerint Isten kijelentésének a felismerése alapján valamit akar szemléltetni. Van bennük egy közös, ami annyiszor elhangzik. Hit

0: által. Hit által. És mivel valami ennyiszer elhangzik, akkor azt gondolom, hogy méltán kell vele foglalkozni, hogyha ennyire fontos, akár a mai nap is, hogy ennyiszer elhangzik, hogy hit által. Rám nézve, mit is jelent ez? Mit értek én ez alatt? Mit jelent az én életemben az, hogy hit által? Mennyire jelenti valóban azt a két alapot, hogy isteni kijelentés ismerete, és erre az ismeretre való ráhagyatkozás, ráépülés. Mennyire jelenti ezt az én életemben? Aztán a másik nagyon fontos dolog, amit ki szeretnék emelni, hithősöknek a kiemelése után itt vannak felsorakoztatva olyanok, akiknek még a nevüket sem ismerjük, és amit hívő emberként talán sokszor el sem fogadunk, meg sem értünk. Mert az rendben van, hogy hit által ilyen csoda dolgokra képes az ember. Amikor az életébe engedi, hogy az Isten ilyen természetfeletti módon cselekedjen. Amikor 30 ezer emberből csak 300-nak kell maradnia, és 300 emberrel kell harcoljon Gedeon. Amikor tele félelemmel Bárák képtelen elindulni, Szisera ellen harcolni, és egy nő áll oda, és azt mondja neki Debora, hogy ha nem állsz ki, nem mész, akkor nőé lesz a dicsőség, nem a tiéd. Vagy Jefte. És sorolhatnánk, tehát ott vannak ilyen pozitív megtapasztalások, amik egy Dávid, aki egy kavicssal hatalmas ember terít le. Tehát ezek ilyen pozitív megtapasztalások, hogy hú, nincs lehetetlen. Hiszek Istenben, minden lehetséges. Hiszek Istenben, szerencsés vagyok. Hiszek Istenben, egészséges vagyok. Mert hiszek Istenben, és Isten mindennél fogva mindennel rendelkező hatalmas Isten. És akkor ezek után jön egy másik oldala a hit megélésének. Azt mondja, megoltották tűznek erejét, megmenekedtek kard élitől, betegségből felerősödtek, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat, és akkor innen mások kínpadra vonattak. Visszautasítván a szabadulást, mások megcsúfoltattak, megostoroztattak, bilincseket, börtönt hordoztak, megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hánytak. Hogy is van ez, hogy hit által élem az életemet, és akkor ilyen utakat kell bejárni? Hát ha én hiszek Istenben, akkor hogy lehetséges az, hogy az Isten nem tud engem megmenteni? Ha hiszek Istenben, akkor hogy lehetséges az, hogy ilyen kiszolgáltatott állapotba kerülök? Emlékszem, annak idején, mikor Németországban tanultam, ószövetségi előadásokra jártam be, és az ottani professzor, Lux professzor fél évben egy ilyen témát bontott ki, ami engem aztán nagyon megragadott, Izsák feláldozása Izsák szemszögéből. Nem Ábrahám, nem Isten, hanem Izsák személye, hogy éli meg ezt az egészet. És valóban, hogyha az ember belegondol ebbe, hogy mit jelent áldozatként, hívő emberként élni, azért ez nem egyszerű kérdés. És hadd mondjam azt, nem is alkalmas mindenki rá. És talán ebben van a feloldás az egésznek, hogy mivel az Isten ismer bennünket, magamról tudok beszélni, mivel ismer engem, tudja, hogy hol van a tűrő határ, küszöböm. és tudja, hogy mi az, amit megengedhet, és ami a javamat szolgálja. Lehet, hogy neked ilyen hatalmas természetfeletti dolgokat kell megélj. Lehet valakinek azt a szorítást kell megélje, és azáltal tud formálódni. Valakit szép szóval, szelíd szóval, valakit két nagy pofonnal. És valahol ez a csodálatos az egészben, hogy az Istennek még ehhez is van türelme, hogy mindannyiunknak személyiségének megfelelően szól, közeledik, cselekszik az Isten. És ez az a felfoghatatlan dolog, és ez az, ami igazán hitre indíthat engem, téged, hogy te, aki személyiségednél fogva elviselhetetlen vagy, te, aki személyiségednél fogva ilyen dicséretre méltó vagy, hogy te is és én is ott vagyunk az Isten akaratában, kijelentésében. Mert ha végignézzük ezeket a személyeket, milyen más és más személyiségek ezek? Beszélünk itt Jeftéről, beszélünk itt Gedeonról, Sámsonról. Miben is volt nagy Sámson? Volt egy isteni ereje, és azon túl pedig egy hatalmas nagy egója. Kit érdekel? Én vagyok. És aztán lekényszeríti az Isten személyre szabottan. Nagyon nagy tédre kényszerítés van ott benne. És valahol számomra valóban a hithősöknél ez a legkiemelkedőbb üzenet, hogy annyira más és más minden egyes hithős, de Istennek külön-külön mindenkihez megvolt az az útja, ami által ez a hit Istenhez, Isten kijelentése által növekedni, kibontakozni tudott. És igen, itt van valóban ez az oldala is, és talán nem lenne bűn többet foglalkozni ilyen szempontból itt Kárpátalján, vagy itt Ukrajnában, ezzel a másik oldallal. Szenvedés, szorítás, betegség, félelem. Mert olyan dolgok ezek, amelyek hitet próbálók időközönként. Meséltem már itt a gyülekezetben egy katonatiszttel való beszélgetés során, amikor csodamód megmenekül, és azt mondja, hogy igen, ezt nem tudom kikerülni, hogy ez egy csoda, és hogy Isten keze. De egyszerűen nem fér össze a fejembe, a szívembe, hogy én, aki annyi embert már megöltem, milyen szándéka lehet velem még az Istennek? Vagy miért viszonyul így hozzám az Isten? És valóban ott van nagyon sokszor vívódásként, harcként az ember szívében, hogy az, amit én megélek, amit nekem kell megélnem, ebben ez hogy lehet? Miért? És ugye ilyenkor mindig az a nagy veszély, hogy a saját megélt szorításomat, bármilyen formájú legyen, természetes módon legnagyobbnak látom. Ha nekem a kis ujjam fáj, de nekem fáj, akkor hiába beszélsz nekem a nem tudom, milyen legfélelmetesebb fájdalmadról, mert az nem az enyém. Én élem ezt. Én tapasztalom ezt. És amikor ilyen személyre szabottan tapasztalom, ezért az, ami általános üzenete Isten igéjének, hogy mindannyiunkra nézve, kis fájdalommal, nagy fájdalommal, kis szorítással, nagy szorítással, egyetlen egy út van, hit által. Mert hitáltal azt a személyes utat, amit nekem kell járnom, abban találom meg a békességemet, hogy az, amit én élek meg, az hogyan éljem meg. Ehelyett sokszor mit teszünk? Nézzük egymást. Neki mennyivel könnyebb, neki mennyivel előnyösebb, neki mennyivel, és így tovább, és így tovább. Az én szenvedésem hol van az övéhez? Az én félelmem hol van az övéhez? És miért van? Jobban szereti őt az Isten? Megérdemli? Vagy engem nem szeret az Isten? És ott kiderül, kedves testvérek, hogy mindez, amiket itt leír, hogy börtön, korbács, kettéfirészelés, félelmetes dolgok, hogy kiderül, hogy ezek mind-mind hitből fakadóan vállalhatóak személyre szabottan. Én nem tudom, képes lennék-e rá, és nem tudom, hogy kérne tőlem ilyet az Isten. De ha te képes vagy rá, és ismer az Isten, akkor kérhet tőled ilyet. És hitáltal ez is lehetséges. Egy dolgot megtanultam, sokszor el is mondtam, lehetetlen nincs, csak tehetetlen. Nem azért, mert magamra nézek, hanem mert az Istenre. És bár én elképzelhetetlennek tartom bizonyos szenvedések, fájdalmak elhordozását, de az Isten jobban ismer engem. És ő tudja. És hogyha az én életemben személyiségemet, hitemet ezáltal tudja csiszolni, akkor ezáltal fogja csiszolni. Nem elfeledkezve arról, hogy minél nagyobb a szorítás, annál nagyobb Isten ölelésének a szeretete. Minél nagyobb a mélység, annál inkább nyílik az emberi lélek Isten felé. Hát hadd biztasson minket Isten igéje a hithősök által, hogy lehetetlen nincs, csak egyetlen egy út, az, hogy hitáltal merjek Isten kijelentésére építeni. Merjem keresni, kutatni, és merjek arra építeni, hogy minden lehetséges. Minden, de minden. Amen. Úrunk, olyan bátorító, biztató azokról olvasni, akik engedve te néked, valóban ilyen hatalmas dolgokat vihettek véghez, csodákat tehettek. De egyben olyan félelmetes látni azt is, hogy nem csak ilyen hatalmas csodák történnek, hanem olyan emberi kitartások, álhatatosságok, amelyek dacolva, félelemmel, fájdalommal, betegséggel, halállal képesek voltak a te erőd által mindenre. Olyan felfoghatatlan ez. És bár kívülről, Urunk, csodálhatjuk, hogy lehetséges, és hogy akik ezeket átélték, azok valóban milyen drága eszközeid, de sokszor ott van bennünk annak a kérdése, hogy is van ez, Urunk? Ennyire nincs gondod a tieidre? És oly jó benned békességre találni és megérteni azt, hogy minden, ami történik ebben a világban, a te jelenlétedben, az a te dicsőségedre kell történjen. Urunk, taníts minket a mai napon is, ezen a héten is arra, hogy mindaz, amit teszünk, amit mondunk abban, hadd kereshessük a te dicsőségedet. Ha kell nehézségek, szorítások által, ha kell ilyen hatalmas csodák által. Kérünk, hallgass meg minket. Az Úrért kérünk, Atyánk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
1: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
2: szeptember 7-e 10 után 15 perccel derűszétvat kívánom mindenkinek ezzel a különkérdés hétkezdő hétfői műsor. Sziasztok! Szia Balázs, köszöntünk nagy szeretettel!
3: Szervusz Zoltán, köszöntöm én is a hallgatókat, és külön-külön nagy-nagy tisztelt és szeretettel köszöntöm a Regina nevű hallgatóinkat, hiszen a Regina nevenapja van ma, és kérem szépen, ez egy gyönyörű szép női név, késő latin eredetű, jelentsen ez bármit, viszont a Regina szó jelentése, a név jelentése királynő. Úgyhogy köszöntjük a királynőket, akiket a Reginának hívnak.
2: Van rá mód, írjatok, vászoljatok hozzá, és örömmel veszük, hogy esetleg köszöntést írtok nekünk ebben a mai 3 órás műsorban, még megpróbáljuk beolvasni őket. Hát hölgyeim és uraim, hát elkezdődött. Mondhatnánk ezt, ugye most már másodszor ilyen varázs életünk van, hogy mintha ezt már egyszer megél, deja vu érzésem van, mint egyszer megéltük volna ezt. Hát a hétvége arról zenget, hogy gyakorlatilag hivatalosan is megkezdték a tanévet nagyon sok irányban. Első rész szombaton Nagyberegen a Kárpátai Magyar Pedagógus Szövetségnek az ünnepi tanévnyitó ünnepségére került sor, amely egyfajta központi magyar iskolák tanévnyitó ünnepsége volt, illetve vasárnap pedig Beregszász központjában, a Beregszászi Református Gyülekezet nagy templomájában a Kárpátaljai Református Egyház egyházi tanévnyitó ünnepségére került sor, úgyhogy most aztán sikerült hivatalos és megnyitni még egyszer ezt a tanévet minden szempontból. Ezen a rendezvényen a Kárpátaljai Református Egyházak hitoktatói, tanárai, illetve liceumai, illetve egyéb tanjellegű óvodai intézményeinek a képviseletőiben vettek részt, diákok, tanárok, ott dolgozók, és egy nagy közös áldással indult a 2026-27-es szeptemberi tanév.
3: Azt gondolom erről egyébként, hogy nagyon jó, hogy még erről hírtathatunk, meg ilyen dolgokról, és jó volt látni, hogy milyen sokan vagyunk, sokan voltak, sokan vagyunk. És hát ugye hétfői adásunkban, illetve nem hétfői, hanem múlt heti adásunkban itt volt Babják Edith, aki elmondta azt, hogy hány új elsős volt, illetve van. Én egy picit haza beszélek, hadd beszéljek egy picit haza, ugyanis Mezőváriba idén 12 boldog elsős. Bizony, 12 boldog elsős.
2: Szám.
3: Igen, abszolút nagyon szép szám, és azt gondolom, hogy még talán van olyan Beregszász, a városi tanintézmény, ahol nagyon örülnének ennek a 12 diáknak, vagy ennek a számnak, úgyhogy hajrá, Vári!
2: Igen, egyébként, ha belegondolunk, mind azon gyerekek ők már, akik a Covid-ban születtek meg, mert 19 végén már a Covid felütötte fét, és 20-ban kitöltötte az életünket, úgyhogy 26-ot írunk, ők ma a 6 éves gyermekek, úgyhogy hát tényleg nagy ajándék, hogy ebben az időszakban ilyen sok gyermek született, úgyhogy Isten kegyelme, gratulálunk ehhez. És ha már tanintézmények, akkor kijöttek azok az eredménylisták, amelyek a ZNO, azaz az NMT az eredményeit összesítik Kárpátalja szerte, és a Beregszászi kistérségnek a tanintézményei közül kettő is viszonylag nagyon jól szerepelt ezen a listán.
3: Olyannyira nagyon jó, hogy a rangsorban szereplő 258 kárpátaljai középfokú oktatási intézmény közül a harmadik helyen végzett a Tarasz Sevcsenko Líceum, ugye Beregszászban az ötös számú líceum, illetve 13. helyen a Jánosi Líceum, úgyhogy mindenképpen a 258-ból vegyük a 3-at és a 13-at, úgyhogy ezúton is szeretnénk gratulálni mind a két intézménynek. Igazán büszkék lehetünk rájuk, az iskolákra, a tanárokra, és hát elsősorban a diákokra is, akik az NNT-teszt alapján ilyen klassz és jó minőségű befutó helyre hozták be az intézményeket. Úgyhogy érdemes tanulni, nem csak azért, hogy ezen a listán előre léphessünk, hanem hogy hát igazából a tanulásban van a gyerekek jövője, azt gondolom.
2: Igen, érdekessége, utána jártunk, hogy hogyan adódott össze ez az eredménylista, és milyen adatok alapján sikerült ezt a két nagyon rangos elismerést megszerezni a kis térségünk két iskolájának, és tényleg itt engedjétek, hogy gratuláljunk a tanintézménynek, a pedagógusnak, a diákoknak, a tanintézmény vezetőjének. Viszont azt fontos, hogy megjegyeznünk, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy akik milyen arányban jelentkeztek az NMT-nek a vizsgájára, most van egy 30 fős osztályból, ha 80 felvételiztek, indultak neki, és mind a 80 befutottak, akkor nagyon erős eséllyel tudtak ezen a rangléten igen erősen jelenni. Feleszem, mert egy olyan iskola, 27-en indultak ugyanebből a 30 főből az NMT-n, és mondjuk 2-en, 3-an vagy 4-en megbuktak, ők értelemszerűen lassan hátrébb kerültek, mert az arány teljesen más volt, úgyhogy a több intézmény esetében is nagyon jó eredményeket láthatunk, vagy láthatunk jó eredményeket is, viszont az arányát nézve ez a két iskola az, aki valóban a jelentkezőknek az arányát tekintve nagyon nagy eredménnyel értek eredményt.
3: Hát ugye ez elsősorban arról szól, hogy amit te is mondtál, hogyha mondjuk a Jánosi Líceumból volt 30 diák, aki elment NMT-zni, abból 30 diákból körülbelül 30-an le is tették sikeresen.
2: Vagy jelentős
3: százaléka letették, és ez pedig azt jelzi, hogy ezek a gyerekek tanultak, készültek, a pedagógusok segítették őket, tanították őket, úgyhogy mindenképpen megsüvegelendő ez a szituáció.
2: Aztán fontos megjegyezni, hogy Beregszász önkormányzat posztolt egy izgalmas témát, amelyben a sporté lesz a főszerep. Korábban már hallhattunk egy-egy ilyen információt arról, hogy szeretnének fiataloknak, illetve sportcélra is kialakítható szabadidős tereket létrehozni, és ugye hát ehhez keresnek legjobb fekvésű helyet, és itt a lakosságnak a lehetőségét hozták be, hogy jelezzék, vagy jelöljenek meg ilyen területeket, és a már meglévő hármat pedig pontozzák, hogy szerintük hol lenne jobb, hogyha egy ilyen szabadidős ifjúsági park létrehozását az önkormányzat kivitelezni. Beregszászi helyszínek vannak, nem kell meglepődni. Hát három ilyen helyszínt jelöltek meg, és hogyha elkezdjük nézegetni a helyszíneket külön-külön, akkor végül is azt gondolom, hogy nem is rossz az a koncepció, miért ez a top három belekerült ebbe a listába. Egyik itt a Verke parton, a Kinizsi utcának az egyik füves bokros parcellájáról szól. Szerintem egyébként ez a helyszín azért jó, mert viszonylag közel van a város központjában, gyalogszerelés elég könnyen meg lehet látogatni, bár nincs teljesen a központjában, így aztán parkolás szempontjából nem olyan rossz, viszont egy olyan ágas-bogas parcella ez, amelyet hát nem bánnánk, hogyha mondjuk nem a bokrok és nem a bozót és mondjuk az oda illegálisan odahordott szemét jellemezne, biztosan a rétingét felhozná itt a Kinizsi utca szempontjában. Ez a Verkeparti rész, ez kicsit teljesen más környezetet kapna, mert az a tér, amely kiválasztásra kerül, ott tereprendezés is zajlik, közvilágítás is zajlik majd a tervek szerint, és megkapják ezt a még nem eldöntött ifjúsági parknak a létesítményét.
3: Aztán a másik helyszín, ami szerintem szintén egy hiánypótló, ugyanis a mikrorajon szélén, a Muzsai úton az autó mosóval szemben, itt az autómosó előtti területre gondoltak a képviselők, amikor erre a projektre gondoltak. Én nem tudom, nagyon régen voltam a mikrorajonnak azon részében, ott a házak között, de minden esetre ott a bevásárló központ, illetve azok a kis üzletek, a kis piaci árusító jelenleg ott a két bugyivelnyik, áruház, ott főleg én azt vettem észre, hogy péntek és szombaton ott igazán csak élet van, és egy ilyen kis belváros a városon belül, egy ilyen kis külvárosi belváros kialakul. Úgyhogy mindenképpen azon városlakóknak, azon részen lakó városlakóknak ez egy nagy segítség, illetve lehetőség volna, és egy picit én, bocsánat, hadd ragadjak le azon, Zoltán, úgy fogalmaztunk, hogy ifjúsági, hát azért nem csak az ifjúságnak van szüksége mozgásra, ugye?
2: Igen, ugye egy fontos másik helyszín, hogy gyorsan elmondom, ez a másik helyszín pedig a Verkepart, szintén a Verkepart részén van a képviselők sétánya. Beregszászban a korábbi képviselők megpróbálták rendezni ezt a Munkácsi utcával párhuzamosan, Munkácsi Sevcsenko utcával párhuzamosan, pont a Verkepart mellett lévő kis járda részt kicsit örökbe fogadni, így aztán kerültek oda fák, én emlékszem, amikor először lekaszálták ezt a szakaszt, pucolták ezt a vérke szakaszt, és ugye aztán a járdát is próbálták kicsit helyre rakni, és most az elmúlt időszakban felgyorsulva az események, hát térkövezés, illetve aszfalt is kapott ez a szakasz, úgyhogy ez az úgynevezett képviselők sétányának az egyik részén lenne kialakítva ez a harmadik helyszín, amit ajánlásként tesz az önkormányzat, és ugye hát mondtad, hogy nem csak a fiataloknak szól, hát vagy röplabdapálya, vagy szabadtéri fitness eszközöknek a beszerzéséről is gondolkoznak az önkormányzaton belül, úgyhogy ez egy izgalmas sokak számára nyitott park lenne.
3: És hogy mennyire megmozgatja egyébként a várost meg a városlakókat egy ilyen hír, vagy egy ilyen tervezet. Több mint 100-an kommentálták Babiák Zoltánnak, a kistérség polgármesterének a projektről szóló Facebook posztját, és ezek között bizony nagyon sokat lehet olvasni, akik helyszínt ajánlanak, vagy éppen, hogy mi

0: az egy kellemes környezetben, védett helyen, amikor nem kell mondjuk az autókat figyelnem, vagy a kerékpárosokat, vagy bárki mást, hanem csak a futásnak lehet szentelni, a mozgásnak lehet szentelni az időt, egészség megóvás céljából. Úgyhogy mindenképpen ezek olyan kezdeményezések, illetve ez maga is egy olyan kezdeményezés, ami már kicsit túlmutat azon, amit egy városnak, azt gondolom, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Igen, ezek már olyan kényelmi szolgáltatások, és olyan fajta odafigyelés a városlakókra, aminek csak örülni lehet, én azt gondolom.
1: Igen, kimondottan jó hatású lenne. Egyébként az a Beregszászi úgynevezett kettes iskolánál a kör, a mezőn, az nagyon sok fiatalt és nagyon sok ember, több generációt vonzott, rengetegen jártak itt, aki dolgozni, sétálni, munka után dolgozatok végezetével sétálni, biciklizni, vagy éppen futani, úgyhogy ennek volt igazán komoly múltja. Hát remélem, szerint alakul még Beregszász vonzás körzetében ilyen hely, ahol még ezt meg lehet tenni 2026-ban. Hát remélem, szerint ez a projekt még a tél előtt kivitelezésre került, hogy ajánljuk mindenkinek figyelmébe, keressék az önkormányzat posztját és jelöljék, illetve kommentálják ezt a felhívást. Itt a lehetőség véleményt adni. Kárpátszisz Vodokának van egy felhívása, úgyhogy
0: ami nem más,
1: két helyen VCI lesz.
0: Bizony, a mai nap folyamán szeptember 7-én 9 óra 15 perctől, tehát már reményeink szerint mondjuk egy 8 perc múlva elkezdődnek a munkák. Átmenetileg korlátozva lesz a vízellátás a Csigaszúg, a Kovács Vilmos, a Terv, az Ille és Béla, az Oroszlán, a Lehocki, az Ifjúság, a Szicsova, a Hrusevszki, a Potusnyák, a Pacsovszki, a Keskeny és a Munkácsi utca egy-egy részében, illetve az ezeket körbevevő környező utcákban. A várhatóan 17 óráig helyidő szerint helyreáll azonban a vízszolgáltatás mindenhol, és újra lehet használni a vízvezetéket.
1: Ebben a két órás műsorban is szeretnénk több témával foglalkozni. Ha már a sportot hoztuk elő, akkor mindenképpen foglalkozzunk a sporttal. Beregszásziak jól tudják, hogy Beregszásznak nagyon komoly múltja van a kézilabda világában, és ezt a nagyon komoly régi múlt az azt gondolom a Géniusz Jótékonysági Alapítványnak köszönhetően újra fellendítették, és Kárpátalja nagyon sok úgynevezett tehetségpontjában szerveznek kézilabda csapatokat, és ma már válogatott egy csapatról is beszélhetünk. Ebben a témakörben érkezik első vendégünk.
0: A Géniusz Tehetségpont régió vezetője, kézilabda edző Borgátó Szilvia lesz a vendégünk.
1: A második órában pedig kimondottan a vadászat kerül célkeresztbe, ha fogalmazhatunk így. Érdekes, Kárpátalja, Ukrajna szempontjából Kárpátalján több esélyünk van arra a vadászoknak, hogy vadásszanak, és ez mindenképpen fontos tevékenység a különböző arányok betartásában az természet szempontjában. Most a szárnyasokra van lehetőség, engedélye Kárpátalján a vadászatnak. E kapcsán érkezik majd hozzánk második óránk vendége.
0: A Beregszászi Járási Vadász és Halász Társaság elnöke Székely Józsefet várjuk a stúdióba.
1: Szörnyisnyi Hosszi Nási Peredácsi Szilvia Borgátó, Kerívnek Regionálnyoho Centru Rozvedku Talentiv Génius tréneri handbólu i Székely József Lovábere Hiszkoho Rajonnoho Tavarisztva Mészlépciv i Rybálok.
0: Minden esetre most zenélünk egyet.
1: A háttérben Bagos énekel, ez pedig a Fordul a világ.
0: Forduljon. Keresem a biztos.

0: vissza!
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
3: 10 óra 39 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, egészen 12 óráig vagyunk, mert ez a hétindító különkiadás műsora, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
4: Ugyanis vendégünk érkezett a stúdióba, a Génius Tehetségpont egyik régióvezetője, kézilabda edzőjét, Borgátó Szilviát köszöntjük nagy-nagy szeretettel.
3: Szönyi Známiú Sztyúgyi, Szilvia Borgátó, Kerivnék, Reholin Álnyoha, Centrúroz, Vietkó, Talentjív, Génius, tréner, The Handballó. Köszöntünk nagyon szeretettel, ők elfogadta a felkérésünket.
5: Meghívást, hogy itt lehetek.
4: A Génius Jótékonysági Alapítvány, mint egy tehetséggondozó központ, számos területen tevékenykedik az ifjúsággal, a gyerekekkel kapcsolatban. Na de hogy kézilabdázni is tanítja a tehetségeket, illetve hogy a kézilabda tudásuk is csiszolódhat, kifejlődhet? Kedves Szilvia, hogy alakult ez így?
5: 2022-ben hoztak egy olyan döntést a járási tanács vezetésével, a Génius Jótékonysági Alapítvány a második Rákóczi Ferenc Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetséggel, hogy megalakultak a kézilabda központok. 20 központ van jelenleg, közel 808 gyerek foglalkozik különböző korosztályokban. U8-10 és egészen U18-ig foglalkoznak a gyerekekkel. A gyerekekkel edzők foglalkoznak, testnevelő tanárok, és az ők képzésüket mesteredzők segítik, akik a Magyar Kézilabda Szövetség híres és elismert edzői. Itt megemlíteném a Juhász Istvánt, a Horváth Lacit, akik évente egy-két alkalommal átjönnek Kárpátaljára, és a Magyar Kézilabda Szövetségnek köszönhetően ők átjönnek, foglalkoznak az edzőkkel, a testnevelő tanárokkal, hogy azokat a hiányosságokat, amit esetleg ők úgy látnak, vagy amilyen segítségre van szükségünk, ők ebben segítenek, korrepetálnak, felkészítenek, és ehhez hasonlom.
3: Gyakorlatilag ez most azt jelenti, hogy 800, közel 800 gyermek részesül ebben a 20 tehetségpontban kézilabda szakkörben, és ugye ezt most már azért elmondhatjuk, hogy átállnak az évek, és lassan láthatók a gyümölcsök is. Mi az alapcél? Kárpátalja nagyon nagy múltat tekint vissza, ha kézilabdáról beszélünk. Egyfajta hasonló éveket szeretnénk a közeljövőben, és hogy legyenek ilyen magas szintű eredményeink a kézilabda terén?
5: Kárpátalja egy gazdag kézilabda múlttal rendelkezik. Egészen az 1990-es évekig nagyon jó eredményeket tudtak felmutatni. Híres edzők voltak, nevezetes edzők, mint az Zubkó József, akinek a keze alól kikerült Greba Anna, Hecko, Nina, akik európai bajnokságon vettek részt. Tehát a múlt az megvan. És a 2022-től köszönhetően az a fő cél, hogy visszahozzuk ezt a hagyományt Kárpátaljára, és ezt tovább tudjuk folytatni, és tovább tudjuk csinálni. És aztán pedig 2026. januárjában végre megszületett már az is, amire nagyon vártunk, megalakult a válogatott. Egy kézilabda válogatott lány játékosokból. A kézilabda válogatottnak a megalakulása nagyon érdekes volt, ugye, mert a 20 kézilabda tehetség központból az edzők ajánlásával delegálták a legtehetségesebb lánysportolókat U12-es, 13-as korosztályokban. És amikor ezek a gyerekek delegálódtak, ugye a legjobbakat igyekezett mindenki, és aztán tudni kell, hogy Kárpátalja egy... mi ez a 20 tehetségközpont, ahogy van, Bereg, Unvidék és Máramaros Ugocsából 26 gyereket delegáltak ebbe a válogatottba. A válogatott gyerekekkel a helyszínt biztosította a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Sportcentruma, adott helyszínt nekünk a gyerekeknek a felkészítésére. Először volt márciusban, aztán februárban, márciusban voltak felkészítő hétvégék, és ezt követően pedig majd versenyre mentünk, készültünk versenyre. A 26 diákból 12 lánysportoló képviselte végre Kárpátalját, mint a Rákóczi Génius válogatott, ami már egy nagyon nagy büszkeséggel töltötte minket is, mert tehát részt vettünk a Dunaszerdahelyi harmadik határok nélküli nemzetközi kézilabda kulturális fesztiválon.
4: Eredményekről lehet kérdezni, ha már itt eljutottunk Dunaszerdahelyig.
3: Az is egy eredmény, hogy ott voltak egyébként.
5: Igen, az már egy nagyon nagy eredmény, hogy mi elérhettünk oda. Hát sajnos olyan helyezésről nem számolhatok be, de ami nagy büszkeséget tölt el, hogy nem utolsó helyet foglaltuk el. Mert ha azt nézzük, hogy most egy újonnan megalakult válogatottról beszélünk, és tényleg megmérkőztettek a legjobbakkal, tehát olyanról is, mint a Fehérvári, a Fidesz, én azt gondolom, hogy ezek a csapatok ellen, a sportakadémiák ellen játszani és versenyben lépni, azért ez egy nagy kihívás volt a gyerekek számára, de viszont nagyon ügyesen teljesítettek, tehát olyan, hogy 10 gól alá mi nem estünk alá, tehát és nagyon nagy fejfej mellett voltak a gólarányok a versenyző csapatokkal.
4: Most anélkül, hogy nagyon belemennénk a szakmai dologba, csak itt egy picit, mert engem személy szerint nagyon érdekel, és hát ha van még egy hallgató, mennyi idő alatt lehet mondjuk ezeket a szakadékokat, vagy nem szakadékot, különbségeket eltüntetni? Ezt most úgy is kérdezem, mint szakedzőt, mint kézilabdaedzőt. Tehát az a munka, amit most a múltból merítkezve elkezdtek 2022-ben, most 2026 van, 4 év alatt szerintem senki nem várt csodát. De mondjuk hány év kellhet ahhoz, hogy igazán minőségi, akár felnőtt kézilabda csapata legyen újra Kárpátaljának?
5: Ugye hát a gyerekek az alapoktól kezdik el, 8-9 évtől kezdik el. Tehát ott, amíg szivacslabdával dolgoznak, stb. Ez a 12-es, 13-as korosztály, én már azt mondom, hogy elérni 12-13 évet, az már azért egy nagyon nagy eredmény tud lenni, tehát hogy egy ilyen válogatottba, egy ilyen nemzetközi versenyen részt tudjanak venni. Tehát ami a legfontosabb, mindig attól függ, hogy a gyerekekben mennyire, milyen kitartás van benne, mennyire befogadóképesek az új anyagoknak, tehát a technikáknak és a taktikáknak a feldolgozásában. Ugye ez egy nagyon kemény sportról beszélünk. Tehát a legfontosabb az, hogy a gyerekekben legyen egy elhivatottság, egy küzdő szellem legyen bennük. Fel tudják dolgozni fel tudják dolgozni azt, hogy a nyereséget, a veszteséget. És ugye ez egy úgymond, nem, ugye ez nem csak egy egyéni játék, egy csapatjátékról beszélünk, ahol mindenkinek megvan a saját pozíciója, és mindenki a saját pozícióját próbálja a legjobban és a maximálisan kihozni magából. Tehát itt minden csak attól függ, hogy milyen beállítottságú maga az a sportoló, és mennyire elszent, és mennyire akar ebben jövőképet látni.
3: Beszéljünk a válogatottnak a létrejöttéről. Azt gondolom, hogy kell 4 év ahhoz, hogy Kárpátalján a 800 diákból 26 főt ki lehessen választani. De nagyon sok idő, nagyon sok energia, nagyon sok közös munka kell ahhoz, hogy 26 teljesen különböző zónából érkezett, teljesen különböző fiatal egy célért, egy csapatként, egy családként tudjon mozdulni. És azért azon ez egy nagyon nehéz munka. Ugye már nyáron volt felkészítő hétvége, nyáron volt tábor, és amikor csak velük foglalkoztak, és amikor megismerhetik egymást, és lassan tényleg a csapat szellem is kialakult ezekben a közösségben.
5: Azt, hogy mi ezeket a célokat és ezt el tudtuk érni, ugye nem egyedül, hanem több edzőnek a közös munkája, közös eredménye. Itt szeretném megemlíteni Kaszonyi Katalint, Szamárszki Románt, Diana Semált, és emellett még Magyarországról a kapusedzőnk volt, aki egy alkalommal és foglalkozott kimondottan a kapusunkkal, a Balog Juditot. Tehát ők azok az edzők, akik mindent megtettek maximálisan annak érdekében, hogy a válogatottunk eredményes eredményt hozzon el. Igen, a válogatott, amikor már dolgozik, amikor már foglalkozol a gyerekekkel, ugye akkor látod meg, hogy ugye mi a különböző régiókból érkeztek a gyerekek. Elsősorban az volt a legfontosabb, hogy szoktassuk őket össze. És aztán pedig, amikor már megvolt ez a csapatszellem, az összejátszás, akkor már azokat a hibákat, vagy amiket láttunk, már korrigáltuk. Tehát az edzők, mindenki figyelt arra, milyen hiányosságok vannak, milyen technikai fejlesztésekre van még esetleg szükség.
4: Génius Tehetségközpont, ugye a kézilabda a fő tevékenység. az nem kérdés, hogy ezek a gyerekek tehetségesek, fogékonyak a kézilabdára, de mégis ön szerint kiből lesz a jó kézilabdázó? Mi kell ahhoz, hogy jó kézilabdázó legyek?
5: Egy jó kézilabdázónak nem csak fizikai állóképessége kell, hogy legyen, mentális, pszichológiai, hanem kell, hogy legyen elhivatottsága is. Tehát, hogy elhivatott legyen felé a sport felé, és tudjon csapatban dolgozni, tudja saját magát.
4: Azok a gyerekek, akik itt vannak a tehetségközpontban, mondjuk ebből a 800-ból, de mondjuk maradva a válogatottnál, megvan ezek a tulajdonságok?
5: Igen.
4: Megvannak.
5: Azok a gyerekek, ugye, akik már eleve eljutottak a válogatottig, tehát hogy a válogatottnak, a Rákóczi válogatottnak a sportjátékosai legyenek, ők már mind elhivatottak ilyen szakirányba. Tehát ők bennük megvan minden az, ami kell egy sportolban legyen. Benne legyen a csapatjátékszellem, benne legyen az a küzdőszellem, a kitartás. Tehát ők bennük, igen, megvan bennük. És tanulnak, ami a legfontosabb, hogy tudnak tanulni a saját hibájukból. Tehát nem kudarcnak élik meg a hibáikat, hanem tanulnak belőle. Ez a legfontosabb, igen.
3: Mi a középtávú cél a válogatottal? Most mi az, amire készülnek kell? Mi az, amit a nyár után szeptemberben újra el kell kezdeni? Hogy állunk ebben a munkában?
5: Hát a válogatott, hogy tovább fogjuk folytatni a munkát, és azt nem fogjuk várni a lehetőségeket, hogy tovább meg tudjuk mutatni azt, amit eddig elsajátítottunk, hogy részt tudjunk majd venni nemzetközi versenyeken.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, és beszélgetettünk erről a témáról. Hát nagyon várjuk az első nagy eredményeket is, persze, de önmagában véve az, hogy Beregszáz Kárpátalján a kézilabda újra egy válogatottról beszélhet, az már önmagában egy fantasztikus ajándék, és persze az a 800 gyerek, aki a 20 tehetségpontban folyamatosan a képzés része, az egy újabb lehetőség, hogy a jövő tartogasson még.
5: És ami nagyon fontos, hogy ezek a kézilabda edzések a gyerekek számára ingyenesek. Tehát minden gyermek számára megadott a lehetőség, hogy ott legyen részversen, kortól, nemtől függetlenül és helyszíntől. Tehát a maga a Géniusz válogat, Géniusz Jótékonysági Alapítvány, a Magyar Kézilabda Szövetség biztosít minden feltételt, eszközöket, megfelelő képzett edzőket annak érdekében, hogy a gyerekek részt vehessenek rajta. Tehát mivel egy tehetség utánpótlásról beszélünk, itt a legfontosabb az, hogy tehetség utánpótlásról beszélünk, itt minden gyermek, akiben van valamilyen tehetség és elhivatottság a kézilabda iránt, ők részt tudjanak ezen venni.
4: No, hát köszönjük szépen, Borgátó Szilvia volt a vendégünk, a Géniusz Tehetségpont régió vezetője, kézilabda edző, és hát sok sikert és áldást kívánunk a munkájukhoz, elhivatott gyerekeket, és tényleg, ahogy Zoltán is mondta, minél előbb várjuk vissza az eredményeket is.
5: Nagyon szépen köszönöm.

0: Kereken 11 óra múlott, 1 perccel az FM 92.1, a hétfő különkiadás. Jövünk a második óránkkal a 11-es frissileg után.
1: Bizony.
0: Tartsatok velünk!

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Lembergi Halicsánka megszerezte az új szezon első trófeáját, miután maga biztosan felülmúlta az ungvári Kárpátit az ukrán női kézilabda szuperkupa 2026-os döntőjében. A bajnok csapat esélyt sem hagyott riválisának, és 48-36-os győzelmet aratott. A mérkőzés első fél idejében a Halicsánka 5 gólos előnyt épített ki, majd a szünet után teljesen kézben tartotta a játékot, és maga biztosan lezárta a találkozót. A Lembergi klub továbbra is dominál az ukrán női kézilabdában, a 2025-26-os idényben duplázott tudott, hiszen megnyerte a bajnokságot és a nemzeti kupát is. A következő szezonban a Halicsánka a lengyel szuperligában szerepel, majd emellett indul a női IHF kupában is. Hrivicska Halicsánka zdobula perši trofejnovú sezonu v plénu perimíši Užrojský Karpaty u mači za superkubok Ukrajiny. Čempionke Ukrajiny nezalešili šanci u supernicami i vyhrali z ústry s rachunkom 48-36. Uže u peršomu tajmi Lvivjanke zabezpečili komfortnú prevahu u 5 mečiv, a pizdia peredve povnistiu kontrolювали hru та dobili mač do переконливої перемоги. Халичанка продовжує домінувати в українському жіночому гандболі. За підсумками сезону 25-26 команда оформила золотий дубль, ставши чемпіонками країни та володарями національного кубка. У новому сезоні львівський клуб виступатиме в польській суперлізі, а також зіграє у жіночому кубку ЄГФ. A kárpátaljai Dávid Teslenko ezüstérmet szerzett a 31. Veiko Kickbox világkupán, amelyet Budapesten rendeztek meg. A sportoló a felnőttek mezőnyében a 60 kg-os súlycsoportban low kick szabályrendszerben versenyzett. A viadal több mint 3000 résztvevőt vonzott 52 országból, így a szezon egyik legnagyobb nemzetközi eseménye volt. Teslenko az ungvári Arany Skorpió klub neveltje, aki korábban már több alkalommal is bizonyított az országos versenyeken. A sportkarrier mellett Dávid az ungvári Nemzeti Egyetem jogi karának hallgatója. Закарпатець Давід Тесленко здобув срібну медаль на 31-му кубку світу з кікбоксингу Вейко, який відбувся в Будапешті. Спортсмен виступав серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг у розділі лоу-кік. Турнір зібрав понад 3 тисячі учасників із 52 країн світу, ставши одним із наймасштабніших стартів сезону. Тесленко – вихованець ужгородського клубу «Золотий Скорпіон», який вже неодноразово відзначався перемогами на всеукраїнських змаганнях. Окрім спортивних успіхів, Давид навчається на юридичному факультеті УЖНУ. Vasárnap, szeptember 13-án Piszraházán rendezik meg a 9. Wine Run futóversenyt. A résztvevők 4 kilométeres távot teljesítenek a Chateaupaulx szőlő ültetvényei között. A verseny egyben a Borostyán Liga 2026 idei szezonjának záró eseménye. A Borostyán Liga idei sorozata 4 egyedi helyszínt vonultatott fel. Az ungvári Sakura futást, a perecsenyi Levendula hegyversenyt, az egeresi Bivaj legelőkön tartott telefutást, valamint a Munkácsi Tea Cserje ültetvényen megrendezett futást. Az esemény szervezői közölték, azok a futók, akik teljesítették a Borostyán Liga összes állomását, exkluzív díjat kapnak. У неділю 13 вересня в селі Пістрялово відбудеться 9-й Wine Run. Учасники долатимуть 4-кілометрову дистанцію мальовничими виноградниками Chateaupaulx. Подія стане фінальним етапом сезону Ліги Плюща 2026. Цьогоріч серія включала 4 унікальні локації. Сакурові алеї в Ужгороді, лавандові поля Лавандової гори у Перечині, пасовище буйволів в Олешнику та чайну плантацію Мукачеві. Організатори повідомляють, учасники, які пройшли всі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотак.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: 17 perc van, köszöntjük a rádió hallgatókat és a livestream nézőket. 095-709-7095-as SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat, ha balesettel találkoztok, írjátok meg, és a határinfokat is örömmel veszük, egészen 12 óráig vagyunk veletek. És külön köszöntjük a livestream nézőket, és külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, rengetegen írtatok nekünk.
3: Itt van velünk Erika, aki áldott szép napot, hétfői napot és hétkezdést kíván mindenkinek, szeretettel, áldás, békességet.
2: Ivett is köszönti a rádióhallgatókat, Irén is velünk van, ő is mindenkinek áldott napot kíván.
3: És itt van Mónika is, aki csodás napot, Isten áldása, Beregszász. Isten áldja a Beregszászt, lehet, hogy ezt akarta írni Mónika, akinek egyébként happy birthday, ugyanis ma van a születésnapja.
2: Isten éltesse, kedves Mónikát. Bakos Ibolya is most írt, hogy ő is köszönt minden rádió hallgatót és a livestream nézőt. Aztán kérem szépen, megyünk is tovább egy érdekes hírrel, ez pedig a kitekintő rovatunk.
4: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: Bár azt nem tudjuk, hogy idén lesz-e borfesztivál Beregszászban, nagyon kíváncsian várjuk az eseményeket, nagyon hiányoznak a vidékünkre ezek a nagyobb tömegrendezvények, de hát egyszer a béke közelettével ezek is megindulnak majd. Viszont romániai fesztiválra szeretnénk elkalózolni a rádió hallgatókat, nézőket, mert egy igen izgalmas fesztiválon lehetett megjelenni.
3: Vagy úgy, nem. Hogy,
2: vagy nem.
3: Itt vagy nem, ugyanis turista tömegek lepték el a dobrudzsai falut, hogy a ChatGPT által bekamuzott halászlé fesztiválon vegyenek részt. Kérem szépen. Úgy hívják a települést, hogy Jurilovca, a Duna Delta ban található, ugye Dobrudzsa, ez egy lipován település, ez egy népcsoport, egy lipován, így hívják őket, ahol 2009 óta szerveznek halászlé fesztivált, azonban idén nem volt tervben, hogy megszervezzék, erről viszont a ChatGPT-nek elfelejtettek szólni. Ugyanis
2: igazából arról van szó, hogy mint minden évben meg van szervezve, és ezt láthatva a szervezők látták a kiírásokat már hónapokkal korábban, hogy egyes turisztikai irodák kiírták ennek a programnak a látogatottságát, és beletették a programba. Ugye hát gondolták, hogy azért már csak észreveszik, hogy ez a szervezés 2026-ban elmarad, de nem maradt. Igazából a szervezés nem maradt el, a rendezvény nem volt, így aztán több tucat turista buszt kellett visszafordítani a helyszínről a polgármesternek személyesen, aki jelezte, mint főszervező, drága, kedves, egybegyűlt közönség, az idei rendezvény a túlzott érdeklődés miatt nem volt megszervezve, így aztán nem is értjük, hogy miért vagytok itt.
3: És nagyon furcsa egyébként ebbe az egész történetbe, hogy senkinek eszébe nem jutott mondjuk a falu előjáróját, polgármesterét felhívni az egyébként 2009 óta megszervezett minden évben hagyományos halászléfőző fesztivált. Senkinek nem jutott eszébe, hogy akkor elnézést kérjük, nem tudom, melyik turisztikai cégtől vagyok. Beletettük a kínálatba ugye a több éves, előző éves tapasztalatok alapján. Polgármester úr, mondja el nekünk, hogy akkor erősítse meg, hogy lesz vagy nem lesz, hanem egy konkrétan, ahogy Zoltán is mondta, ahogy te is mondtad, több tucat turistabusz érkezett, korgó gyomrú tömeget a falu polgármestere is fogadta, aki az esemény főszervezőjeként volt. Kénytelen volt közölni az érkezőkkel, az éhezőkkel, hogy nincsenek kondérok, nincs zene, nincs halászlé. Egyébként, ha már zenét említettem is, hogy mennyire rangos eseményé nőtte ki magát ez a halászlé főző verseny, amire ha én most már ezt mondom, ha hindi lehet a monitoromon található mondatoknak és szavaknak, 2009-ben mindössze 200 fő vett rajta részt, ehhez képest 2023-ban maga Goran Bregovic is fellépett, a délszláv trombitás, és a beszámolók szerint 2023-ban, nem idén, mert idén egyetlen egy tányér hallevet sem főztek, illetve halászlevet, 2023-ban Goran Bregovic mellett 50 ezer adag levest főztek ki.
2: Nem tudjuk, hány üsben fér el ennyi hal, de azért feltetőleg. Igen. És ami érdekessége volt, a kijövő tömeg, akik szervezőként megjelentek, azt mondták, hogy a ChatGPT is megerősítette a rendezvénynek a jelenlétét, és ugye hát ott a polgármester mindenki előtt bepötyögte már az okostelefonjába, hogy mit is írnak erről az interneten, és a ChatGPT megerősítette, hogy igen, gőzerőkkel folyik a szervezés, és
3: rotyog a halászlé.
2: És várnak mindenkit szeretettel, ezt írták a főszervezőnek a kijelzőre. Hát ilyen az, amikor egy információ kering az interneten, valakik teljesen komolyan veszik, és aztán a turisták meg el is utaznak erre a helyszínre.
3: Egyébként maga ez a Lipován halásznéről csak egy gyors mondatot hadd mondjak, ez eredetileg a halászok egyszerű, akár a csónakban elkészíthető ebédje volt, különlegességét a frissen fogott többféle hal és az ecettel savanyított lé adta. Külön egyébként a főtt haldarabok mellé külön fokhagymás mártást is szoktak tenni, azaz úgynevezett musdéjjal szokták tálalni. Hát aki gondolja, keressen rá az interneten, a ChatGPT őtőle, és készítse el ezt a szerintem finom ételt.
2: A következő percekben halakról nem lesz igazán szó, viszont madarakról és vadászatról vidékünkről biztosan, legalábbis a terveink szerint meghívott vendégünkkel jövünk majd itt az FM 92.1-en a hétkezdő különkedés műsorában.
3: Hiszen a Beregszászi Járási Vadász és Halásztársaság elnöke Székely József lesz a vendégünk nem sokára.
2: Horváth Tamás, énekel ez pedig a Te vagy az a nő itt a Púzus Rádió műsorában. Hello,

0: megtalál.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Búzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora szól, 11 óra 35 perc van, és ahogy ígértük, kicsit a vidékünk vadászállományával és a vadászat szezonjairól beszélgetünk majd a következő percekben.
3: Hiszen a Viber vonal végén várakozik Székely József, a Berekszászi járási vadász és halásztársaság elnöke.
2: Znamy nazviasko, Székely József, Holován Berhívszkoha rajonnoho tovaristva, Mészlépciv i Rybálok. Köszöntünk nagy tisztelettel műsorba, hallasz-e bennünket?
4: Kívánok, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
3: Ugye 2022. február 21-e óta vadászati tilalom van nem csak Kárpátalján, hanem Ukrajna szerte, viszont 2026-ban általános, illetve a Kárpátalja, a Zakarpátja egyike azon kevés megyéknek, ahol a regionális katonai adminisztráció szigorú feltételek és ellenőrzés mellett engedélyezte bizonyos szárnyas vadak állományszabályzó vadászatát a kijelölt vadászterületeken. Tele vagyunk kérdésekkel, ha lehet.
4: Igen, tessék, parancsoljon.
3: Az első kérdés az, hogy mi történik akkor, amikor elszaporodnak ezek a szárnyas vadak? Gondolom ez az állományszabályzó vadászat, ez ezt fedi.
4: Hát igen, tehát nálunk meg ahol nincsen a fácánban, a vadfácának, ahol nincsen utónevelése, ott ugye a fácánnak csak a kakas, tehát a hím nemű példányát lőjük, és ezáltal szabályozzuk az állományt, és javítjuk a populációt, mivel hogy a kakasok nagyon elszaporodnak, aztán le tudják verni tojást, tehát fácán, mikor tojik tavasszal, leverik a tyúkot a tojásról, ezért a kakasnak, tehát a normál populáció, az arány, az egy kakasra, tehát 4-5 tyúk, ami való, ezért kell szabályozni, és általában az zivarok száma mindig úgy van, hogy a kakasok mindig többen vannak, mondjuk ha van például 10 kisfácán, akkor általában abból 6-7 darab kakas van, de ez is mondjuk évente eltérő, de általában több a kakas, mint a tojó, és ezért kell a kakas állományát szabályozni, hogy megfelelő legyen a populáció.
2: Akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy ki kell lőnünk az állomány jelentős százalékát azért, hogy megvédjük az állománynak a mennyiségét?
4: Igen, és meg a minőségét is, igen. Mert ugye a kakas, mondom, hogyha elszaporítanak a kakasok, akkor gyakorlatilag szétverik a tojást, szétverik a fészket, mert ugye ők nem szeretnének, és ezért hogy magukat védjék, a tyúkot úgymond elzavarják, szétverik a tojásukat, hogy a tyúkon folyamatosan rajta legyen ez a láz, ez a kotlás, ez a zivarzás, hogy ők folyamatosan készen legyenek a párzásra. Ezért kell a kakasokat szabályozni, a kakasoknak a létszámát.
3: Hogy néz
4: ki? És nálunk Ukrajnában csak kakasokat lőjük, csak fácán kakast lőjük, a tyúkot nem lőjük.
3: Hogy néz ki ez a populáció most az elmúlt 4 év alatt? Mennyire duzzadt föl a kakas állomány? Én megmondom őszintén, magam nagyon sokat járok autóval, gépjárművel, és bizony-bizony nem múlik el bármelyik két falu között olyan szakasz, amikor ne találkoznék a kakasokkal.
4: Hát igen, ez is visszavethető arra, hogy ugye háború ideje alatt a mezőgazdasági földek, a múltkor már beszéltünk erről, hogy igen, el vannak gazosodva, és ez nekik úgymond kedvez. Ők jobban el tudtak szaporodni, mondjuk az elmúlt 3 évben nagyon megnőtt az állományuk, azt mondom, hogy az idején nem tudom, még igaz annyira nem voltunk kint a mezőkön. Azt nagy szárazság miatt, hogy mennyire veszett kárba az utódoknak a száma, de viszont kakasokból van szépen, úgyhogy szerintem az idején is szép vadászatunk lesz, csak sajnos ez az aszályos időszak az nem kedvez a fácának, ugye a csibék nagyon vízigényesek, és ezért az aszály az megtizedele őket.
2: Milyen szárnyas madarat lehet még ilyenkor vadászni, és miért fontos ezekről beszélnünk?
4: Uh-huh. Hát a szárnyas madarak közül a vadkacsát említeném meg főként, mert ő ugye egy vonuló madár, ő éjszakról mindig megy telelni, megyen délre, aztán rajtunk keresztül megyen át, és ez egy nagyon érdekes fajta meg módszere a vadászatnak. vannak már most már, mivel nincsenek nagy telek, olyan kacsa állományok, ami saját, ami már itt költ ki, mondjuk Borzsán, Vérkén, kisebb tavakon, árkokba. Úgyhogy már van saját kacsánk is, de az igazi vadkacsa vadászat, az mondjuk ilyen november közepén, december közepén így, meg december végéig tart, amikor a madarak, ezek a szárnyas madarak vonulnak át északról délre, és akkor ezresével, akár 3-5 ezresével is jönnek, és ez nagyon érdekes ilyen kacsahúzásra, nem tudom, a vadászok, akik tudják, nagyon érdekes vadászat, nagyon egy szép módja a vadászatnak estére kimenni húzásra, ez egy úgymond felemelő érzés.
2: Azon, a kacsának nem annyira
3: felemelő. Igen, ezt akartam, hogy ekkora tömegbe az ember csukott szeme beledurrant egy sörétesre, valószínű, hogy találat éri. József, egy olyan kérdés, azon kívül, hogy szépek, aranyosak a kacsák, hogy jó látvány azt nézni a Borzsán akár, vagy itt Beregszászban is a Vérkepart mellett sétál, vagy egy hídon át, mert hogy jé, de szép az a vadkacsa. Ezen kívül, hogy ők már eljutottak oda, hogy nem csak átvonulnak vidékünkön, hanem itt is laknak, itt is szaporodnak. Ez ránk nézve inkább hasznos, vagy ez egy inkább káros folyamat?
4: Hát, ha nagyon elszaporodnak, ugye tudnak kárt okozni a vetéseken, ugye tavasszal, mert ugye a kacsa is nagyon szapora, mert ő már május, vagy április végén tojik 10-15 tojást, és a kacsák, ugye, ahogy mondtam az előbb is, ezresével repülnek, ezresével szállnak. Ezresével szállnak, és a vetéseken nagyon nagy kárt tudnak okozni tavasszal, amikor kikölül mondjuk a fűzbuza, vagy az árpa, vagy ilyenkor. De amúgy őt nem azért lövik, tehát nem a kártékonysága miatt lövik, hanem inkább csak azért, mert egy átvonuló madár, tehát nem egy itteni madárfaj, és ezért szabályozzák az állományát, mivel nagyon sok van belőle, és nagyon szapora, ezért van szabályozva, tehát nem azért, mert ő kárt okoz, vagy valami más ilyen okból. Tehát ő csak az átvonulása miatt van, meg egy nagyon érdekes a vadászata, és minden megyében hogyják van.
2: Élmény ezek szerint a vadászat.
4: Egy nagy élmény, vadkacsa vadászat, igen.
2: Most szeptember lassan közepét írjuk, milyen hónapokban, milyen vadászatok indulhatnak meg, vagy várhatók a közelgő napokban, hetek, hónapokban?
4: Most csak vadkacsa vadászat van, augusztus 4-től az egész december 31-ig tart, az csak hétvégenként, tehát vasárnap van hajnali, meg esteli húzás, aztán majd október 4-től, első vasárnapjától indul a fálcámadászat, aztán november utolsó előtti hetétől indul a nyúlvadászat december 31-ig, és aztán úgy, mint minden évben, a rókavadászat az egész szezonban tart, és majd 2027. február 23-ig fejezőleg tart még a duhadvadászat, az már január 1-től már csak duhadvadászat van. És még most van olyan lehetőség, hogy licenz alapján lehet őzre, meg vaddisznóra individuálisan vadászni, az egy vadőr segítségével, egy vadőr elkíséri egy adott területre, lehet vásárolni ilyen licenzet a vadászklubokban. Mi is kaptunk az idén 40 darab vaddisznót és 44 darab őzlicenzet, és azt el tudjuk adni úgymond vendégvadászoknak kivint teritoriára, és ezáltal vadászni őzre, őzbakra és vaddisznóra.
3: Hadd kérdezzek egy olyat, van erre igény? Mert ha jól értem, akkor most pénzért meg lehet vásárolni azt a lehetőséget ezzel a licenszel, hogyha én mondjuk egy külföldi vadász vagyok, ide jövök, önök kivisznek engem terepre, meglőhetem a vadat. Na, de azért mégiscsak egy háborúba álló, vagy hadi állapotban lévő országról beszélünk. Mennyire tud vonzó lenni ez a fajta, hát nem is tudom, sport vagy tevékenység mondjuk a külföldi vadászok számára?
4: Külföldi vadászok is részt vettek ebben a vadászatban. Ez a vadászat, ez is egy érdekes formája. Meg van engedve a vadászat, és a vadász és az őzeknek és a vadisznóknak is a létszámát úgymond szabályozni kell, és ezt külföldi vadász is megvásárolja ezt a licenziát. és egy helyi jéger, egy helyi vadőr segítségével ki lehet vinni a territóriára. Ugye a vadászat meg van engedve, tehát ezt a katonai adminisztráció határozata alapján végezzük ezt a vadászatot, úgyhogy ez minden hivatalos. Igaz, azt figyelembe kell vennünk, hogy a határőrség megkért minket, hogy egy kilométeres körzetbe a határt az kerüljük el. Meg persze csak azokat az embereket engedhessük be ide, akinek megvan ez az 5 kilométeres zóna, aki határ közelében vadászik, akinek megvan az 5 kilométeres zónás engedélye. Azt a munkácson kell kérvényezni a munkácsi határőr parancsnokságon.
2: Lakosság mellett is zajlik a vadászat sok esetben. Mire kell figyelnie egyrészt a vadászatban szereplőknek, és mire kell figyelni az ilyenkor kirándulni vágyóknak? Mert azért az ősz hétvégéi sok esetben a kirándulásról szólnak sok család életében, de ilyenkor zajlik a vadászat is, úgyhogy rossz, ez a kettő találkozik egymással. Találkozhat egymással? Mire érdemes oda figyelnünk?
4: Hát igen, van ilyen, de ugye a vadászat, tehát a kollektív vadászat az majd október első hetétől fog kezdődni. Ugye általában vannak leállók, vannak hajtók, aztán, na hál' Istennek, a falukat azt ilyen 200-300 méteres körzetben nem közelítjük meg. Ha mezőkön turistákat látjuk, akkor általában a hajtók, az vagy a leállók mindig észreveszik, ha ember van a mezőn, vagy van, aki betakarítsa mondjuk a mezőgazdasági termékét, és akkor mindig szól, hogy itt ember van, akkor azt olyankor persze óvatosan vagyunk, a puskát esetleg kitöltsük, vagy elkerüljük azt a részt, ahol embereket láttunk mondjuk mezőgazdasági munkát végezni, vagy akár turistákat is. Tehát mindig odafigyelünk a biztonságra, mert az nagyon fontos a vadászatban, a biztonság, és ezáltal hál' Istennek tavaly is balesetmentes volt az egész évünk, pedig 175 vadász jelentkezett vadászni, akik itt hol vannak, és hástánk nem volt probléma belőle.
2: A gyalog, a kirándulóknak mire kell odafigyelni? Be kell jelenteni valahová? Vagy ha hallják, hogy durások vannak, akkor ne menjenek az erdőbe? Vagy akkor ez hogyan lett köztes megoldást találni, ha minden hétvégén vadászat van, akkor én minden hétvégén üljek otthon?
4: Hát nem. Hát ugye a lövés az messzire hallatszik, meg ugye általában piros mellénybe, piros, tehát ilyen megkülönböztető jelzés, és egy agymond piros sapkába a fejünkön közelítünk, tehát el lehet kerülni, hogy probléma legyen ebből a találkozásból, szerintem simán. Az erdőben, ha megint csak megyünk befelé, vagy kifelé, látszik, autók vannak lerakva, vagy kutyák szaladgálnak, vagy valami, szerintem úgy észrevetlen, hogy az erdőben, az adott erdőben vadászat folyik-e, vagy tiszta, úgymond a levegő.
3: No, hát nagyon izgalmas, és nagyon jó ezt hallani, hogy picit már-már a békebeli időket idéző tevékenység indulhat el vidékünkön. Én nem is tudom, hirtelen nem jut eszembe a vadászoknak, mit kell kívánni. Jó szerencsét talán, az a bányászok, a görbüljön, az a horgászok, nem tudom, durranjon, vagy nem tudom. Van egyébként vadászköszönés?
4: Hát balesetmentes vadászatot, én szoktak ilyet mondani.
3: Székely József, akkor én balesetmentes vadászatot kívánok önöknek és a kirándulóknak, mindenkinek. A Beregszenszi Járási Vadász és Halásztársaság elnöke Székely József volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
4: Köszönöm szépen! Viszont hallásra!

0: 11:59 perc, valósan kerekítenünk ezt a mai két órás műsor. Külön köszönjük, hogy velünk kezdtétek ezt a hetet. A hét minden napján tervezünk itt lenni veletek 10 és 12 óra között a különkedés műsorában, a Pulzus Rádió adásának a sorában.
1: Nem sok minden maradt ebből az adásból, szeptember 7-e van, ugye, gyönyörű szép nap. Hidegnek, hűvösnek indult ez a reggel, de aztán higgyék el, hogy szép idő lesz és meleg lesz. Ne felejtsék el a Regina nevű ismerőseiket felköszönteni, hiszen ma nekik van a névnapjuk. Ennek a gyönyörű szép női névnek, a késő latin eredetű női névnek jelentése királynő, és én annyit fűznék ez a mai naphoz még hozzá, hogy új esély minden hétfő, mint egy mini új év, teli új lehetőséggel.
0: A kárpátai lelki és elsősegély telefonszolgálat elérhetőséget mondom: 095 600 805, 097 600 805. Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok, mindenkinek további áldott napot és jó rádiózást. Maradjatok az FM 92.1 műsorán velünk, holnap visszatérünk 10 és 12 óra között a terveink szerint.
1: Ezt akartam mondani, hogy ezt ne felejtsék el, hogy holnap ugyanígy találkozunk 10 és dél között a külön kiadással. Addig is fel a hangerőt. Remek zenékkel készült ma is Antal István önöknek.
0: A Tisza gyendáról köszöntött hallgatónkat is üdvözlök itt az éteren keresztül éppen most ért.
1: Neki integetünk.
0: Jó, messziről, úgyhogy külön köszönjük, ha velünk vagytok, és külön köszönjük, ha megosztjátok a Facebookos műsorunkat is. Búcsúzzuk a szerkesztők ez alkalommal, Rajko Balázs.
1: És Birta Zoltán.
0: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok! Halló, halló. Sziasztok.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Vásároslamény környékén járunk, érdemes egy kicsit letérni a főbb útvonalakról, hiszen a Bereg olyan apró településeket rejt, amelyek különleges történelmi és kulturális értékeket őriznek. Ilyen hely Csaroda, ahol a Bereg egyik legismertebb középkori műemléke várja látogatókat. A falu szélén egy kis liget erdő ölelésében áll a csarodai református templom, amelyet különleges freskói miatt gyakran a mosolygó szentek templomaként emlegetnek. A templom eredete a középkorig nyúlik vissza. Építését a kutatások a 13. század végére, illetve a 14. század elejére teszik. A templomba belépve hamar feltűnnek a falakon látható középkori freskók. A hajó északi falán több szent alakja is megmaradt, arcukon pedig különös, szelíd mosoly látható. Innen ered a templom kedves hangulatú elnevezése is. A szentélyben további a 14. századból származó falképek láthatók, köztük Szent Katalin és Szent Dorottya alakja, valamint Krisztus ábrázolás. A freskók azért is különösen értékesek, mert a reformáció idején a középkori festményeket bevakolták, így azok később a vakolat alatt megmaradhattak. A falakat később virágos, növényi és tulipános motivumokkal is díszítették. A templom ma is őrzi régi hangulatát, a 18. században készült festett fa mennyezet, a padok és a szószék pedig tovább gazdagítják a látványt. Ha tehát Vásárosnaményban vagy a Beregben járunk, Csarodát érdemes felkeresni, itt néhány perc alatt évszázadokat utazhatunk vissza az időbe.

0: külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.
1: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Пульс».

0: 92.1. Nem hányszor elmet bír még el a napon. Púzus Rádió. Watermelon
1: sugar. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

nyomom tovább. Dolgozok, még így lesz a romokból ház. Csak suttognak tátolva az apa sebek, de nyugodt lehetsz kisfiam, én hazamegyek.

legjobb dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Puls 92 i 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Vásároslamény környékén járunk, érdemes egy kicsit letérni a főbb útvonalakról, hiszen a Bereg olyan apró településeket rejt, amelyek különleges történelmi és kulturális értékeket őriznek. Ilyen hely Csaroda, ahol a Bereg egyik legismertebb középkori műemléke várja a látogatókat. A falu szélén egy kis ligeterdő ölelésében áll a csarodai református templom, amelyet különleges freskói miatt gyakran a mosolygó szentek templomaként emlegetnek. A templom eredete a középkorig nyúlik vissza. Építését a kutatások a 13. század végére, illetve a 14. század elejére teszik. A templomba belépve hamar feltűnnek a falakon látható középkori freskók. A hajó északi falán több szent alakja is megmaradt, arcukon pedig különös, szelíd mosoly látható. Innen ered a templom kedves hangulatú elnevezése is. A szentélyben további a 14. századból származó falképek láthatók, köztük Szent Katalin és Szent Dorottya alakja, valamint Krisztus ábrázolás. A freskók azért is különösen értékesek, mert a reformáció idején a középkori festményeket bevakolták, így azok később a vakolat alatt megmaradhattak. A falakat később virágos, növényi és tulipános motivumokkal is díszítették. A templom ma is őrzi régi hangulatát, a 18. században készült festett fa mennyezet, a padok és a szószék pedig tovább gazdagítják a látványt. Ha tehát Vásárosnaményban vagy a Beregben járunk, Csarodát érdemes felkeresni, itt néhány perc alatt évszázadokat utazhatunk vissza az időben.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagycsaládos szemmel.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv. Én vagyok Antal István, és az elkövetkező fél óra során Ariana Grande 2024-es Eternal Sunshine albumát veszünk górcső alá. Készülj fel egy igazán különleges zenei utazásra, amely során

Grande. Почитаємо. Tehát Ariana Grande kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő. Érdekesség, zeneszakértők figyelem! Ariana 4 oktáv szóprán és a legmagasabb nyilván tartott emberi hanggal, sheet regiszterrel rendelkezik, valami ilyesmi.

0: A Lépcső házban azért ne próbáld ki. Az első dalunk a Yes And 2024. január 12-én jelent meg, a Billboard 100 élén debütált. Hallgassuk is meg!
1: Hi, this is Ariana Grande. Come on!
2: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.

Sajnos lassan a végéhez közeledünk, de még mindig van egy utolsó különlegesség a tarsolyunkban, amely tökéletes zárása a mai műsorunknak. Köszönjük, hogy velünk voltatok, legközelebb újabb témával jelentkezek. A szerkesztőt és műsorvezetőt, Antal István.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14-20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

órája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki

ezt is, amaszt is gyermekkora olta. Néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott, már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallott?

0: Ika király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem északra, sem délre, ahány ország vagyon, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki-ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszőjüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született. Ment, vendegért, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta. Haj, nem talált a nyilvesszeljére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az óperenciás tenger partjára élt. S hát, uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet?
1: Ránéz a királyfi.
0: Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok?
1: Mondta a béka.
2: Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvessződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem.
0: Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek?
2: Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keres tovább a nyilvessződet.
0: Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek. Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán.
2: – Ugye meg akartál szökni tőlem? – mondta a béka. – De megállj, ezt még megkeserülöd.
0: Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is.
2: – Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd.
0: Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséged? Hó van, merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony?
2: Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon.
0: Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből, azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa.
2: Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment, mendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, s abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába, megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol. Mondta az asszony.
3: De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam. Sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget.
0: Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi. Bizony nem szomorítom meg a szívedet.
2: A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában.
0: Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél.
2: A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét, nem hiába volt tündér királylánya, egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem, uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utána mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi.
0: Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége.
3: Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem?
0: Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége.
3: No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg.
0: Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel meghaltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondta nagybúsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a Molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. Adjon Isten jó napot, Molnár gazda!
4: Adj Isten, acsém! Hó, jársz itt, ahol a madár se jár!
0: Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék.
4: Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat.
0: Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert örlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz örlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől.
4: Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok örlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom? Hehehe, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol.
0: Hát aztán hova viszi?
4: Öcsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben.
0: Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kiódották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek.
4: Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon, felfogadlak annak.
0: Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogost. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el, hiszen ez az ő felesége.
4: Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mit csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé?
0: Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teket óriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert.
2: Ki sütötte ezt a cipót?
0: Mondja a sütőmester.
4: A sütőinas, felséges királyné.
2: Küldje ide mindjárt.
0: Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen, neme a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy béka savóban. Szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el!

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Hey! 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: kezünk.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.